Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. július 8-a szerda van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A bolgár ortodox egyház harangját hallották. A 19. században megindult nagyarányú bolgár betelepülés egyik jelentős központjává vált Budapest. Különösen a főváros déli határát jelentő Ferencváros. Itt kezdte meg működését 1914-ben a Magyarországi Bolgárok Egyesülete. 1916-ban a Lónyai utcában alakult meg a bolgár egyházközség. Szintén a kerületben nyitotta meg kapuit az első bolgár iskola 1918-ban, valamint itt szentelték fel az első ortodox kápolnát is. Ezek az intézmények azonban hamarosan szűknek bizonyultak az egyre gyarapodó bolgár kisebbség számára. Ekkor kezdeményezte a Magyarországi Bolgárok Egyesülete az új iskola és templom építését. A székesfőváros 1930-ban telket adományozott a bolgároknak céljaik megvalósításához. Ezután kezdtek hozzá a Vágóhíd utcai templom építéséhez. Az építkezés költségei teljes egészében a magyarországi bolgárok fedezték adományaikból. Az ortodox templom megépülésével a középső Ferencváros vált a bolgár kisebbség kulturális és szellemi központjává. A templom alkotója a századelő nagy építésze Árkai Aladár. A tervezéshez több kiemelkedő bulgáriai templom szolgált mintául, köztük a híres szófiai Alekszandr Nyevszki székesegyház és a Bacskovói Kolostor templom. Árkai Aladár háromhajós, bizánci alaprajzú, kupolás imaházat tervezett. A templom sajátos építészeti értéket képvisel, hiszen nem csupán Budapest egyetlen bizánci stílusú épülete, de egyben a bolgár ortodox egyház legnyugatibb kapuja is. A templom 65 éve a magyarországi bolgárság összetartozásának megtestesítője, egy élő, tevékeny kisebbség szimbóluma. Az építészet történetileg fontos műemlék egyben a bolgár ortodox egyház közép- és nyugat-európai egyházmegyéjének központja. A templom a bolgár egyház szentjeinek, a szláv írásbeliség megteremtőinek Szent Ciril és Metód nevét viseli, akiket a római katolikus egyház Európa védőszentjeivé avatott.

0: Dévle Szarakháv Tumén Romalé, Norogcsi Szenetácsi Buna, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A népzene mindenhol otthonra talál. Vallja Ökrös Dániel Brácsás, aki szerint a hagyomány identitást formáló erő. A jazz összeköti a generációkat. Koncerttel emlékeznek Szakcsi Lakatos Bélára július 8-án az Opus Jazz Klubban. Ökrös Dániel Brácsás a Zeneakadémia Népzenetanszékének hallgatója, aki a közelmúltban diplomakoncertjével is bemutatkozott a közönség előtt. Dániel nem csak itthon, hanem a világ számos pontján is bemutatta a magyar népzenei kultúrát, a Právó zenekarral pedig Ausztráliától Törökországig népszerűsítette a balkáni zenei hagyományokat. A Hagyományok Háza Népzenei Inkubátor programjában bemutatott Magyar Katonák című koncertjével azt is megmutatta, hogyan találkozhat a népzene és a történelem. Köszöntelek a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtad a meghívást. Te most ugye a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszakán tanulsz még jelenleg, de egy picit kérlek a kezdetekről mesélj, hogy mikor találkoztál a zenével, és mikor tudatosult benned, hogy ez lesz a te utad. Zenés családból származol, vagy a tehetséged sodort erre?
1: Én is köszönöm, hogy itt lehetek. Még egész kicsi voltam, és utólag tudatosult bennem, hogy engem mindig is érdekelt a zene. Volt én kis játékgitárom, meg játékdobom, és ezeket mindig nagyon szerettem. De valahogy mégis a táncot kezdtem el hamarabb, 8 évesen, és ez igazából egészen odáig eszkalálódott, hogy táncművészeti egyetemnek a BA képzését elvégeztem, viszont akkor már tudtam, hogy nem ezzel akarok foglalkozni, ez egy kicsit ironikus, de így alakult, és nagyon örülök, hogy így alakult. Amikor középiskolás lettem Békés Csabán, és hát nem is emlékszem pontosan, hogy 9-es vagy 10-es lettem, de akkor kezdtem el brácsázni.
0: Akkor autodidakta módon kezdted el, vagy intézményben?
1: Intézményben, zeneiskolai szinten. És hát arra emlékszem, hogy a legelső vonásnál már borzasztóan megfogott, de akkor ugye az is egy ironikus dolog, hogy akkor én ugye néptáncszakon voltam Békés Csabán, és már úgy éreztem, hogy ebben van valami több. Később, ahogy lett egy zenekarunk, a Talléros Együttes, amit részben én is alapítottam, akkor jöttek a felkérések, és ahogy egyre többet gyakoroltunk, akkor egyre több, akár egyre nívósabbak is jöttek, és utána már teljesen úgy éreztem, hogy hát nem a tánc lesz az én utam, hanem inkább a zene. Úgyhogy pontos dátumot nem tudok mondani, de nagyjából ilyen 20-21 éves koromban lehetett ez, amikor úgy döntöttem, hogy zenész akarok lenni.
0: Akkor viszonylag későn,
1: igen,
0: mondhatjuk, hogy viszonylag későn fogalmazódott ez így meg benned, és magát a hangszert, azt hogyan választottad? Láttad ezt valakitől, vagy miért éppen a brácsa lett a választás, hogy ha már vonós hangszer, akkor legtöbben ugye primások szeretnének, igen, lenni, aki elől van, aki szólózik, aki vezeti a zenekart?
1: Ez egy teljesen jogos kérdés. Volt egy időszak, a táncegyüttessel sokat mentünk külföldre azon a nyáron, és mindig jött velünk ugye a zenekar. Mivel én akkor kerültem fel a felnőtt együttesbe, ezért nem táncoltam annyit, mint hogy a nagyobb.

0: valamelyik nagyobb eseményen. Meg is lepődtem, mert se előtte, se utána nem láttuk egymást.
1: Szerinted mi kell ahhoz, hogy valaki ebben a hangszerben jó legyen? Azért azt elmondhatjuk, hogy egy bizonyos fokú alázat is kell, mert ez egy kísérő hangszer alapvetően. Ugye?
0: Igen.
1: Tehát, hogy egy zenei alkalmazkodás, vagy egy olyan szándék, hogy kiegészítse a hangszer a zenekart, a hangzást.
0: Igen, a népzenében abszolút egy kísérő hangszerként funkcionál, hogy ritmust és harmóniákat játszik, és hát ugye rengeteg gyakorlás, mint más hangszerhez is. Illetve az, hogy a hangszer tudáshoz még az is hozzáad sokat, hogy ugye mi archívanyagokból dolgozunk, és mikor például múlt héten ti is koncerteztetek a kollégiummal, akkor nagyon megörültem annak, hogy ti is ennyire mélyen belássátok magatokat, és így aztán nem kell magyarázni, hogy ez honnan ered, ez az egész zene. Szóval, hogy nagyon fontos belásni magunkat ezekbe az anyagokba, mert máskülönben stílusát veszti minden egyes zene, amihez hozzáfogunk. Nyilván ez nem egy hangszertechnikai dolog, de a szakmához azért nagyon erősen hozzátartozik.
1: Neked volt lehetőséged mondjuk személyesen is találkozni olyan idősebbekkel, népzenészekkel, akiktől így személyesen is tudtál picit tanulni, vagy ellesni ezeket a dolgokat, mert ugye a hagyomány tisztelete, meg a forrásoknak az ápolása, megőrzés, ez, ahogy említetted is, elképesztően fontos.
0: Volt, nyilván én már azért egy olyan generáció vagyok, aki nem élhette meg azt, mint a kezdetekben, vagy akár a tanáraim például, hogy ők még találkoztak azokkal a zenészekkel, akiket ma mi is hallgatunk és felnézünk rájuk. Volt egy ilyen nagyon meghatározó találkozásom a Kárpát-medencei népzenész találkozón, azt hiszem, hogy ez a neve, lehet, hogy kicsit tévedtem, Szentendrén volt. És ez is már egy ilyen, hát egy 10 éve volt az első, azt hiszem, és a budatelkiek jöttek le, és ott találkoztam a kontrással, én már ismertem a zenéjüket, meg valamelyest így tanulgattam is magamtól, de hát ez egy ilyen örök élmény volt, hogy ott találkoztunk, és hát a Brácsás személye nagyon üdítő személyisége volt. Volt nap végén egy ilyen nagy mulatság, és akkor én is beálltam a hangszerrel, zenéltünk, de hát rajtam kívül nagyon sok mindenki volt, aki nálam jóval idősebb, tapasztaltabb, tehát én egy kis fiatalka voltam ott, és ő is ott volt, ez a Brácsás. És ez egy borzasztó nagy élmény volt, hogy amikor beálltam, akkor felén fordult, és végig egymás szemébe néztünk, ahogy játszottunk. Próbáltam ellesni, amit ő is csinál, és amikor lehúztuk, vége lett, akkor odajött hozzám, és adott 2 puszit az arcomra, és megölelt. És ugye ő románul beszél, én magyarul, nem is beszéljük egymás nyelvét, de hogy ez annyira szép volt, hogy ennek ellenére a zene annyira összeköt mindenkit, és hát nyilván örült neki, hogy van egy, nem csak én, de hogy van egy olyan fiatal is, akit érdekel ez a zene.
1: Abszolút, igen, hála Istennek azért sokan vannak, akik nyitottak erre, és szeretik. Még ugye visszatérve az első zenekarodra, amit említettél, az egy magyar népzenei együttes volt, Igen. Amit alapítottatok?
0: Igen.
1: Mert aztán említetted, hogy később a délszláv muzsika irányába keveredtél el, de akkor az még a magyar népzenei alapokra épült.
0: Igen.
1: Mikor kerültél aztán a délszláv zene vonzásába?
0: Gyakorlatilag az első egyetemi évenben. Ettől függetlenül a magyar népzenét ugyanúgy csináljuk és tanuljuk, de akkor jött be. Mindig is egyébként tetszett ez a világ. És én eredetileg gitározni kezdtem, azt hiszem 11 évesen, de az teljesen autodidakta módon, és gondoltam, hogy hát mégis a brács tambura, vagy tambura kontra, az mégis egy hasonló hangszer, de hát ezzel lehet délszláv zenét játszani, déli szláv zenét igazából, talán ez a legpontosabb kifejezés, és akkor ez így összeadódott, és elkezdtem. Igazából utólag felvételiztem oda, tehát első év végén, mert ott volt olyan, akitől tudtam tanulni, otthon sajnos Békés megyében nem volt lehetőség, nagyon a közelbe se, úgyhogy hát egy évet dupláztam, de megértem, nagyon, nagyon megszerettem ezt a vonalat is.
1: Akkor a mestereid nevét, vagy a tanáraid nevét említsük meg, akiktől úgy gondolod, hogy sokat tudtál tanulni, és meghatározó részei az életednek.
0: Hát az első, akit egy nagyon nagy mesteremnek tartok, az Barbóc Sanyi bácsi, ő már nem él, szegény. Ő volt az, akivel a legelső órám volt, és tőle tanultam meg az alapokat. Ő egyébként a Békés Bandának a primása volt, tehát nem is eredetileg brácsás, de azért az alapokat ő is nagyon jól meg tudta tanítani. Illetve a gondolkodásmódot a mai napig viszem, amit ő mutatott nekem, vagyis tanított. Utána szintén még mindig Békés Csabán átkerültem Rász Gyulához, ő viszont már kifejezetten brácsás. Hát azt hiszem, hogy hozzá olyan 5 évig, vagy 6 évig jártam, tehát akkor már be is fejeztem a középiskolát, egyetemista voltam, de visszajártam, mert nagyon sokat lehetett tőle tanulni, és szerettem.

0: tudtam hozzájárni, és most az egyetemen Árendás Péter tanár úr volt most már a főtárgy tanárom, mert 6. éven nem lesz már főtárgyóra, és hát tőle is rengeteg mindent tudtam meg, illetve tudtam elsajátítani, és tambura vonalon pedig Eredics Benyámin, ugye aki a Söndörgő együttesnek a tagja, úgyhogy gyakorlatilag ő volt az egyetlen tambura tanárom, mert hogy ott kezdtem el tamburázni, viszont nagyon sok mindenre rávilágított technikailag, ami aztán megkönnyítette a kezdést, és a mai napig tudom alkalmazni. Más azért a tambura, mint a gitár, de érezhető volt, hogy nem volt már annyira idegen. Tehát azért egy minimális előnnyel talán indultam.
1: Akkor igen, számít az, hogy az ember azért több lábon áll, vagy több hangszerhez is hozzányúl, azt tudja kamatoztatni. Hogyan fogott meg téged a népzene, vagy a néptánc világa, vagy mit ad ez számodra? Úgy említetted, hogy a néptánccal kezdted, és most lehet ez a délszláv népzene, vagy a magyar népzene, de ez a műfaj, ez a stílus, ez mit ad neked?
0: Hát valahol identitást is, főleg az eleki zene, mert eleki gyökerekkel is rendelkezem. Ez egy nagyon nehéz kérdés. Talán érzelmi alapon tudnék még válaszolni, mert egész egyszerűen szerintem nagyon sok zenész nevében mondhatom azt, hogy ha nem lenne, akkor én ezt nem tudnám elképzelni, anélkül így a mindennapjaimat, hogy nincsen zene. Ehhez egy kicsi idő kell szerintem, hogy ezt igazán jól meg tudjam válaszolni, de az biztos, hogy anélkül nagyon üres lenne így ez az élet gyakorlatilag.
1: A népzene világ azért az egy nagyon erős közösséget is ad, úgy gondolom.
0: Igen.
1: Akár a táncosok, zenészek, tehát hogy
0: határozottan, igen.
1: Olyan hasonló emberekkel vagy, akik ugyanazt az értéket vagy értékrendet vallják, és ugyanazt tartják fontosnak, az szerintem a mai világban nagy erőt tud adni, hogy egy közösséghez való tartozást ad, és egy biztonságot ezáltal, úgy gondolom. Még a zenekarokról kérlek mesélj, hogy milyen formációban láthatnak téged.
0: 2 éve vagyok a Právó zenekar tagja. Ez a megtiszteltetésért. Hát ők már azért több mint 20 éve egy zenekart alkotnak. 2 éve kaptam a felkérést Gera Attilától, és igazából nem volt kérdés, hogy azt mondjam, hogy igen, persze. Van egy egyetemen alakult zenekarunk, akivel délszláv zenét játszunk, Zajedno a neve. Ez szerb és horvát nyelven annyit tesz, hogy együtt. Ilyen kamarazene órákon. Mindig mi jelentkeztünk ezekre a délszláv kamarazene órákra, és tök jó volt így együtt zenélni, és így megmaradt. És most kezd alakulni, szintén egyetemistákból, egy vonós trió, aminek még nem tudjuk a nevét, még sok dolognak a megbeszélése az még várat magára, hamarosan az is meg fog történni.
1: Akkor nem unatkozol, mondhatjuk, hogy több helyen is koncertezel mellette, ugye ott az egyetem is. Nehéz összeszervezni akár a próbákat, vagy azt, hogy mindenre jusson időd?
0: Hát nem egy egyszerű mutatvány, igen. Meg ráadásul, hogyha én mondjuk otthonról jövök Szarvasról, akkor ugye azt is át kell gondolni, hogy logisztikailag, hogy mit viszek magammal, hogy hol teszem le, vagy tehát, hogy nagyon nem egyszerű.
1: Szervezést igényel mindenképpen. Igen. A családodban van egyébként hagyománya a hangszeres zenének akár, vagy a néptáncnak, a népzenének? Vagy ezt otthonról is láttad?
0: Ezt nem. Az az igazság, hogy én örökbe vagyok fogadva, és én emiatt nem cigányok közt nőttem fel, cigányzenészeket gyakorlatilag nem is nagyon láttam sokáig, mert a rendszerváltásig Szarvason, hát azt hiszem, hogy 8 vagy 9 zenekar volt, és volt, amelyik csak ökrösökből állt. Nem, ez igazából egy ilyen belső indítatás. Nem tudnám megfogalmazni, hogy miért, hogy, ezek ilyen nehezen elmondható dolgok.
1: De támogattak ebben ezen az úton?
0: Abszolút.
1: Az egyetem elvégzése után, ami ugye jövőre lesz neked, utána milyen terveid vannak, hogy képzeled el a jövődet?
0: Ez megint csak egy nehéz kérdés. Biztosan fogok tanítani, illetve az aktív zenélés is nyilván így a mindennapok része lesz. Nem tudom, hogy pontosan hol, mármint hol fogok tanítani. Vannak ötletek, de nem ragaszkodom konkrétan egy adott helyhez.
1: De akkor osztályoz meg van, hogy inkább kicsiket, gyerekeket tanítanál, vagy felnőtteket, vagy az is rugalmas?
0: Az is mondhatni rugalmas. Talán ugye a brácstambura, illetve a brácsa, mindkettő egy kicsit nagyobb hangszer, ugye nem akkor, mint a hegedű vagy a prímtambura. Emiatt sokszor jelentkeznek inkább olyanok, akik már nem annyira kicsik, de persze mindig vannak kivételek is, úgyhogy ezt majd meglátjuk.
1: Még amit említettél, hogy alakulóban van egy új formáció, egy trió, ott azt el lehet árulni, hogy ott milyen stílusban, milyen műfajban gondolkodtok?
0: Az vonós magyar népzene.
1: Lesznek benne a változtatások, vagy akár saját szerzemények, vagy ez egy teljesen klasszikus felállás lesz, klasszikus repertoárral?
0: Ahogy mondod, igen, ez autentikus.
1: Nagyon sok sikert kívánok akkor neked a terveid megvalósításához, és a jövőbeli pályádhoz is. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és hogy megosztottad a gondolataidat.
0: Én is köszönöm.

0: a generációk találkozásának is nevezhetnénk azt a koncertet, amelyet július 8-án rendeznek meg az Opus Jazz Clubban. A 4 éve elhunyt Szakcsi Lakatos Bélára emlékezik fia, ifjabb Szakcsi Lakatos Béla, aki különböző korosztályokhoz tartozó zenésztársakkal lép színpadra. Az eltérő stílusokat képviselő muzsikusok közös játéka igazi improvizatív zenei különlegességet ígér. Erről beszélgetett Veres Emese Gyöngyvér, ifjabb Szakcsi Lakatos Bélával.
1: Koncertre készül az Opus Jazz Clubban, és Szakcsi Lakatos Béla emlékkoncert lesz, tehát az édesapjára fognak emlékezni.
2: Az Opus Jazz Club vezetője Gőz László találta ki, hogy minden évben apám születésnapján rendeznek egy koncertet az Opus Jazz Clubba. Ez most már a második ilyen koncert. Ugyanígy ez van Babos Gyulával is, szintén rendeznek ott koncerteket. Tehát ennek apropóján minden évben más zenészek lépnek föl, más formációk. Egyrészt akik játszottak vele, de olyanok is, akiknek nem volt alkalmuk együtt muzsikálni az apámmal.
1: Kikkel fog együtt játszani?
2: Grencsó István lesz a szaxofonos, aki az idén, azt hiszem, a múlt hónapban töltötte be a 70. életéveit. Ő a magyar avantgárd jazz mozgalomnak a egyik meghatározó alakja már hosszú évek óta. Orbán György fog bőgözni, egy nagyon keresett bőgős a szakmában, és egy fiatal, egy nagyon tehetséges dobos fog játszani még velünk, Éles Máté.
1: Azt tudom, hogy önnek nagyon fontos az édesapja hagyatéka, és a számait is játsza. Mi fog elhangzani?
2: Hát ennek a koncertnek van egy olyan tematikája, hogy ha a korosztályt nézik, akkor is 4 korosztály képviselteti magát, és ami még fontosabb, hogy 4 fajta nézőpont. Tehát mind a 4 muzsikus mást képvisel a magyar. A jazznek azon a nagyon széles palettáján más-más ágakon helyezkedik el. Ez a 8. koncert ebből a szempontból is érdekes lesz. Ez egy ilyen teljes szabad zenélés lesz, ami teljesen spontán öltözésen alapul majd. Tehát gyakorlatilag nem tudjuk, hogy mit játsz. Majd ott fog kiderülni.
1: De a maximális odafigyelésen is alapszik, és ebből kifolyólag azt hiszem, hogy mivel 4 korosztály van, egy kihívás is lesz, hogy hogyan fognak megszólalni ezek a különböző zenei irányzatok együtt.
2: Igen, hát a jazzzenében ez a fantasztikus, hogy tudnak, még ha máshonnan jönnek az emberek is, vagy mást képviselnek zenei értelemben, vagy másfajta helyről jönnek, másféle hatások érik őket, akár zenei, akár az életükben, mégis tudnak együtt muzsikálni, és én azt hiszem, hogy ez is fog működni, hogy együtt tudunk gondolkozni majd.
1: De lesz olyan szám, amelyet mégiscsak az édesapja repertoárjából fog elővenni, és arra szabadon improvizálni?
2: Nem, itt most nem konkrét témák nem lesznek, hanem az a fajta rögtönzött zene, ami a jazzzenészekre jellemző, azt most egy még szabadabb formában próbáljuk hangokba foglalni, de ez benne volt apám személyiségében is, ez a nagyon spontán, nagyon rögtönzött zenei megnyilvánulás.
1: Nem olyan régen beszélgettünk még az első Szakcsi Lakatos Béla zongora verseny után. Azóta eltelt egy kis idő, gondolom, hogy igen, most már önben leülepedtek a dolgok, még jobban értékel, hogyan látja, hogy hogyan teljesítettek a jelentkezők.
2: A zongora verseny nagyon sikeresen zajlott le, teltház előtt, tehát nagy volt az érdeklődés. A közönség részéről, sőt a fiatal jazzmuzsikusok is nagy számban részt vettek az eseményen. Tehát így egy igazi jó hangulat volt, egy oldott hangulat, ahol a versenyzők is nagyon felszabadultan tudtak játszani, és a terv az, hogy ezt a zongora versenyt 2 évente újra megrendezik, mert van rá igény. Annyi fiatal van, aki most bontogatja a szárnyait, és jönnek fel, nagyon sok tehetség, és nekik nagyon jót tesz ez a megmérettetés.

0: Tovább kíséri a két nyertesnek a sorsát, ifjabb Egri Jánosét és a Farkas Zsoltét.
1: Persze Farkas Zsolt a tanítványom volt a Schnittberger tehetségközpontban, még egész fiatal volt, hosszú évekkel ezelőtt, tehát kísérem a pályáját, majd próbálom segíteni, és Egri János Junior pedig az unokaöcsémet, őt is figyelem, és ők már azért egyre nagyobb önbizalommal és profizmussal tudnak megnyilvánulni.
0: Főleg, hogy mind a ketten már tanítanak is, tehát tovább is tudják adni mindazt, amit akár öntől is tanultak.
1: Igen, de a többi versenyző is fantasztikus volt, a náluk fiatalabbak is. A második helyezett Vajda Attila, fantasztikus tehetség, Mózes Bence, szóval mindegyik jól játszott. Ilyenkor nehéz eldönteni, hogy ki a legjobb, mert legjobb nincs, csak én. Legfeljebb annyit, hogy abban a 10 percben, mikor teljesíteni kell, akkor hogy sül el ez a dolog.
0: Egyébként visszatérve az ön munkásságára, lesz-e még koncertje nyáron?
1: Nem sok, de azért lesz még, ez ugye 8-án van, aztán 10-én, szintén az Opus Jazzba játszom, akkor az teljesen más zenei környezetben, ilyen hard bop formáció, sextet, nagyon tehetséges fiatal trombitás, Tűzkő Salamon, hard bop indítatású sextetje, amiben Csapó Krisztián trombonon játszik, szinte egy fiatal Balogh Máté szaxofonozik, Egri János és Balázs Elemér bőgőzik, tehát ez lesz július 10-én.
0: Tehát ez ismét a generációk találkozása lesz.
1: Igen, igen, igen, igen.
0: Ilyenkor például, amikor vannak fiatalabbak is a formációkban, igen, akkor igénylik az önök az idősebbek útmutatását, tanulnak önöktől még ilyenkor is? Vagy azért ők már kiforrott egyéniségek, kiforrott zenészek?
1: Hát egyrészt kiforrott zenészek, de azért, ha nem is az rossz, hogy tanítás, hanem ugye a zenei beszélgetésben azért úgy számít, hogy vannak idősebb, tapasztaltabb zenészek is a zenekarban.
0: És a testvérével szokott együtt fellépni? Szakcsi Lakatos Róberttel?
1: Szoktunk. Tehát vele, amikor apám élt, Malosik Róbert néhai jazzszerkesztő a Bartók Rádióban, 90-es években tárta ki a Szakcsi Generation Bandet, amiben gyakorlatilag együtt játszottunk. Robi is, az apám is, az unokatestvérünk Tolák Kálmán. Tehát volt egy ilyen turné is, mi a négy zongoristáról szólt, hogy négy zongorista játszott zenekarba is, aztán együtt külön kettő-kettő, négy-négy felállásban. Úgyhogy ennek is van múltja, meg reméljük majd a közeljövőben a testvéremmel is fogok játszani.
0: Akkor végül azt kérdezném meg öntől, hogy milyen zeneszámot ajánljunk a hallgatóinknak, nyilván a koncertre való hangolódásra inkább a idősebb Szakcsi Lakatos Béla hagyatékából tudunk választani, azt hiszem, vagy az ön munkásságából.
1: Ajánlanám a Live at the Budapest Jazz Club című apámnak, ez egy szóló lemeze volt, most a dátumot nem tudom pontosan, az egy ilyen abszolút szabad improvizáció, az a cím, hogy nem tudom, hogy milyen hangnemben játszom, és azt talán közel áll ahhoz a zenei hozzáálláshoz, ami a 8-án is fog történni az Opus Jazz Clubban. Ez egy szóló zongora lemez album, ezt ajánlom a kedves közönségnek.

Ez volt a Jelenlét, Roma kulturális magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásin Déblisza, Fit Sanatos, viszont hallásra!

Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Makai Ildikó.

Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A Nemzetiségek zenéje című műsor mai szerkesztője, Dózsa Zenta nevében is a műsorvezető, Makai Ildikó köszönti Önöket. Rendszeres adásunkban szerdánként a szlovák zenei élet kiválóságait mutatjuk be. Ma Veronika Rabada, szlovák énekesnő és színésznő dalaiból válogatunk, aki több mint 15 éve énekel különböző szlovák együttesekben. Hosszú ideig a Hrdza együttes női hangja volt, énekelt Ondrej Kandrács zenekarával, jelenleg pedig saját együttesével koncertezik. Gitárruhába öltöztetett folklór, így jellemezhetők Veronika Rabada dalai, melyek 2018-ban jelentek meg a Luka, azaz a Rét című CD lemezén. Változatos, vidám, hangzásvilágát a pop stílus jellemzi, de a folklórhoz mégis hű marad. Tartsanak velünk a következő fél órában, kellemes rádiózást kívánok!

Kedves hallgatóink, a Nemzetiségek zenéje mai adásában Veronika Rabada, szlovák énekesnő debütáló CD-lemezéről hallhattak dalokat, mely a Lúka, azaz a Rét címet viseli. A szerkesztő Dózsa Zenta nevében is Makai Ildikó köszöni megtisztelő figyelmüket, további jó rádiózást kívánok!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most keddi műsorainkat ismételjük meg. Először a Jelenlét közéleti magazinját, majd a Lovári és a Ruszin félórás műsoraink után nemzetiségeink zenéit hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! Jelenlét, közélet.
1: Devleszerek háftumérdom elé, Noroksi Szanatácsi Buná, köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál a szerkesztő Nagy Nikolett. Néhány szó mai műsorunk tartalmából. A futball művészet. Vallja Pisont István, válogatott labdarúgó, sikeres edző, a Honvéd legendája. Pisont István a magyar futball egyik meghatározó alakja. A 31-szeres válogatott középpályás a Budapest Honvéd ikonjaként írta be magát a hazai labdarúgás történetébe. Játékosként külföldön is sikereket ért el, edzőként pedig generációk fejlődését segíti. Hisz abban, hogy a futball több, mint sportág. Önkifejezés, kreativitás és szenvedély. Köszöntelek itt a stúdióban, és nagyon örülök, hogy elfogadtad a meghívást.
2: Én is köszönöm.
1: Ugye több évtizedes szakmai pályafutás van mögötted a labdarúgás területén. Ha mostanság kéne jellemezned magad, vagy visszagondolni, akkor inkább játékosként, vagy inkább edzőként gondolsz magadra?
2: Játékosként. Jó ebben gondolkodni, mert tudod, akkor a játékhelyzetekben, meg a futballnak a szépségében bele tudsz merülni. Ha nem lenne ez az előélet, akkor nem nagyon tudnék úgy gondolkodni, mint egy edző, mert ugye át kell élni, meg kell élni. Sokszor azt mondják, hogy az igazi edzőknek meg kell tapasztalni játékos korukban azokat a szituációkat, helyzeteket, megélve, tudni hozni döntést, szóval tudni gondolkodni a másik fejével is. Ez egy rendkívül fontos dolog. Bár bebizonyosodott, hogy vannak kivételek, hogy sok olyan edző volt, aki nem nagyon futott be olyan pályát. Mondjuk tegyük fel José Mourinho, aki nagyon sikeres lett, mint edző. Úgyhogy vannak kivételek, de összességében jó, ha az ember benne élt és tudja, hogy mit kell csinálni.
1: Egy picit még a kezdetekre visszatérve, te hogyan kerültél bele a futball világába? Mikor érezted, hogy ez lesz a te utad?
2: Egész gyerekkoromban. Ez a játék meghatározta a gyermekkoromat. Én 1970. május 16-án születtem, és a 78-as világbajnokság, a 82-es, 84-es Európa-bajnokság Franciaországban, a 85-ös videóton menetelés, és a 86-ig tartó válogatottnak a Mezei Gyurinak a vezetésével egy fantasztikus időszak volt a gyerekkoromnak. És ugye ott volt édesapámnak a sikere, a felhalmozott iszonyatos mennyiségű szeretet, ami onnan áradt abból a faluból felé, és a családunk felé tiszteletképpen, az rendkívül fontos volt számomra, hogy a futball világába egy olyan képet kapjak. És természetesen mindig mondom, hogy az én aranycsapatom az Gádoros volt. Nekem ez volt a döntő, hogy a helyi sztárokra én felnéztem, a helyi nagyságokra, és ez borzasztó motiváció volt. Motiváció volt az is, hogy kimentem ugye a pályára, és játszottam, és jöttek szurkolók, néztek minket, figyeltek. Ott 500 és 1000 ember között mozgott a nézőszám a Gádorosnak, megye kettőt váltotta folyamatosan a csapat, de nagyon jó közeg volt, nagyon hasznos, és nagyon szenvedélyes. A mi falunk a futball iránt egy nagyon szenvedélyes, mert van múltja, van kultúrája, többször szegény bíróknak kellett menekülni, mert nem úgy fújtak, vagy valami, és akkor a szurkolók ellenük fordultak. De összességében ez mind-mind meghatározta az én gyerekkoromat. Nagyon szerettem játszani, nagyon szerettem ebben a közegben élni. Talán azt mondhatom, hogy a Jóisten erre terelt, szóval valamilyen formában. Ami végül is majd aztán kijön belőle, ugye az életutamban, az nem véletlen, hiszen azért hordozni kellett egy olyan példamutatást, olyan alázatot, amivel nagyon sok kisgyereknek akár megváltoztathatta az életét.
1: ki volt az az első mestered, akire felnézel, vagy akitől nagyon sok támogatást kaptál, vagy tudást?
2: Mindenképpen nagyon sok embernek hálás vagyok, mert azért magadtól nem nagyon tudsz. Szóval kell egy nevelői, egy pedagógiai, különösen a cigány származásoként, tudod, az a segítség, az a támogatás, ami fontos, támogató közeg, hogy ne különböztess meg. Nagyon sok kisgyerek most ebből a nehézséggel él, hogy őket még mindig ilyen nehézségek érik, hogy egy közegben nem tudnak beilleszkedni, mert nincs az a támogatásuk. Nagyon sokan panaszkodnak el. Nekem ez megvolt. És itt a Markovics Józsi bácsi a kezdetén, aki mint egy kis tyúkanyó fogta körbe a kis csibéit, és támogatott minket, és vitt minket, és gondoskodott rólunk. Ő volt az első olyan, akihez szerettem járni, és utána jött egy szakember, aki tanári diplomával rendelkezett Szegedről, ő pedig a Kozmer Imre, akit nagyon tisztelek, nagyon szeretek, mert benne már egy olyan győztes karaktert is megismerhettem, ami nem csak a játékról szólt, hanem a győzelmekről is, a sikerekről. És ez nagyon jó összhangban volt. Szóval az az egyensúly, a játék és a küzdelem dominancia, az rendkívül jó össze tudott kapcsolódni. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok. A Lenti Józsi bácsiért, aki már nem él, ő vele kerültem fel a felnőtt csapathoz, 14-15 évesen már a felnőttek között játszottam, és ugye ott akkor volt az a szabály, amit tulajdonképpen most is alkalmaz a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy egy fiatalnak vagy kettőnek pályán kell lenni, ott akkor egynek kellett a pályán lenni, és ez 80-as évekről beszélünk. Úgyhogy ez mind-mind meghatározta az én gyermekkoromat. Szombati Gyuri báról semmiképp nem szerették megfeledkezni, ő volt a megyei régió válogatottunknak az edzője. Nagyon szerettem Békés Csabára járni hozzá, nagyon jó közösséget. Pont meséltem nemrégiben a játékosoknak, hogy például úgy lettem csapatkapitány, hogy így összeültünk mi gyerekek az asztalnál, és vártuk ugye a vacsorát, hogy hozzák, és akkor a vacsora, ahogy ment szépen a menüknek a folyamata, itt szedtem mindig össze a tányérokat, kanalakat, meg minden ilyen kis, voltam kis pincér, és akkor úgy gyűjtögettem, és akkor folyamatosan ez ment, és az estő égén, amikor ilyen beszélgetésünk volt, akkor kijelölte, hogy a tornán a Pison Pisti lesz a csapatkapitány. Kiszúrta.
1: Tehát kell ez az odafigyelés egymásra, ez a gondoskodás, vagy úgy kézben tartani a dolgokat, nem csak a pályán.
2: Igen, itt jön az edzői, hogy mindent látok, mindent figyelek, és a játékosokat figyelem, és ez jött ki belőle, hogy rám bízhatja a csapatot, mert gondoskodok róluk. Szóval ez nagyon érdekes dolog volt, utána tudtam meg, és éreztem, hogy ennek van jelentősége, és azon a tornán különben annyit jelentett ez pedagógiailag, hogy képzeld el, a torna legjobb játékosa lettem. Szóval ez annyit segített, motiváció.
1: Teljesítményt is nagyon megemelő.
2: Nagyon jó volt, és akkor utána ugye feljöve zárkózva a Bicskei Bertalant mindenképp meg kell említsem, ugye a Honvédnál, aki az ifjúsági válogatott időszakomat teljesen átöleli, Bot Józsefet, akinek nem maradt más választása, mint hogy ugye rengeteg fiatal maradt a bundabotrány után, történt egy óriási probléma a klubon belül is, és az országban is, hiszen ez nagyon elhíresült dolgok voltak, ez a bundabotrány, és ugye ott maradt a Honvéd szinte meghatározó játékosok nélkül, és fiatalokat kellett beépíteni, és rendkívül fontos lépéseket tett meg, és megnyertük a magyar bajnokságot és a kupát. Úgyhogy dupla öröm volt, meg hát legfőképp az, hogy bemutatkozhattam NB1-be. Egervári Sanyi bácsi, aki segítője volt akkor, majd később ugye már a válogatottaknál dolgoztam vele együtt, és együtt is, mint edző. Verebes József, aki roma származása, fantasztikus pedagógiai, pszichológiai menedzser volt, ha lehet így fogalmazni. Tényleg nagyra tartottuk őt, és nagyon tiszteltük őt. Úgyhogy mind ezek az emberek, és természetesen még egy külföldit hagy mondjak ide, a Dror Kastánt. Nagyon nagy tisztelője voltam az izraeli futballban, amit ő megálmodott, meg mint vízió felépített. A futballról az rendkívül hatékony volt, és megelőzte szintén úgy a korát, mint Mezei György. Nem tudom, Mezei Györgyöt említettem-e. Természetesen Gyuribának a szakmaiságát, az emberi oldalát nagyon nagyra értékeltem, hiszen ő volt az, aki egy-egy esetben odajött és csak megsimogatta a fejemet. Összességében az a pedagógiai rész, amivel ő az én pályafutásomat segítette, az valami fantasztikus volt, és tényleg mindig az a megnyugtató, az a hitbeli, az a tudás, amit elkezdett velem játszatni, nagyon értékes dolgok voltak, hiszen a késői pályafutásomban nagyon sokat tudtam belőle kamatoztatni. Na visszatérve Izraelre, ugye Dror Kastán, mondtam mindig, hogy megelőzte a korát, hiszen azokkal a nemzetközi trendekkel dolgozott, ami most van tulajdonképpen benne a világ futballjában. Ugye nagyon magas labdabirtoklás, meg támadó futball és technikai képzés. Nagyon sok oldalú volt az ő képzése, rendkívül hatékony, amellett, hogy nagyon jól kihasználta azt a pedagógiai részt. Ugye a háborús helyzetről beszélünk, izraeli területeken játszottunk. Ugye minden egyes olyan szituációt hogyan tudott a mi javunkra, akár nemzetközi, ugye a legjobb 8 közé kerültünk az UEFA kupába Izraelbe, a Hapoel Tel Avivval, és nagyon jól tudta mentálisan motiválni minden játékost, mert baj volt az országon belül, háborús helyzetet, és ezt nagyon jól tudta előnyire kovácsolni.
1: Nagyon sok minden szóba került itt. Még picit így a karriered elejére visszatérve, milyen érzés volt először a válogatott mezét magadra venni? Ez azért gondolom egy nagy pillanat az ember életében, hogy mégiscsak eljön ez is, és beteljesül.
2: Igen, ez a 78-as világbajnokságnak egyik olyan álom megvalósulása, amit akkor éreztem. 78-ban nézem a tévét, Argentina-Hollandia VB döntő van. 8 éves vagyok, és figyelemmel tekintem a konfettik, egyebek szállnak be a pályára, és egy gyereknek nagyon látványos volt. Szóval nem értjük a futballt, csak szeretjük, csináljuk, és akkor szállnak a konfetti, tele a stadion, gyönyörű mezek, ugye az a kék, fehér, fekete nadrág, ugye minden csodálatos volt, és akkor úgy Mario Kempes, tudod, és akkor az a hihetetlen érzés. Na, akkor jön egy ilyen álom megvalósulás 91-ben, amikor válogatott leszek, hiszen Argentínában történik meg ez az első válogatottság. Szóval a jó Istennek a gondoskodása, a szeretete, az ott nyilvánult meg, hogy én ezt az álmot valóra válthattam, hogy Argentinában én ezt magamra ölthettem az első válogatottságomon. Szóval ennél csodálatosabb dolog nincs a világon, és visszagondolva, felnőtt fejjel jut ilyenkor az embernek bőven eszébe, hogy Istenem, hát ez csodálatos vagy, mert ezt nekem ajándékoztad.
1: Igen, itt talán visszatekintve jobban átlátja az ember, hogy ez mennyire nagy pillanat, vagy hogy mennyire szépen van ez így elrendezve, igen, a Jóisten által. Hogy látod, hogy a te sikerednek a kulcsa az mi volt játékosként?

0: pályásnak nagyon fontos, tudod, ezek a dinamikus dolgok, nagyon jó izomzattal rendelkeztem ahhoz, hogy ezeket a robbanékony, gyors dolgokat véghez tudjam vinni a pályán, és természetesen kell mindig egy szakmaiság, ami elvezet oda, mert azért kellenek az edzők, akik mint módszertani dolgokat felvezetve eljutatják azt a tudást, vagy azt a képzési folyamatot, amit ilyenkor egy fiatalnak meg kell, hogy kapjon. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy szerencsém is volt, így a Kozmár Imrét említve, mert ugye egy tanár érkezett, aki tulajdonképpen tudatában volt, hogy mit csinál, mint edző. Mert azért ő egy testnevelési egyetemet végzett, és ugye itt kellett tudománynak is, hogy hogyan, miképpen módszertani dolgokat illetően. Úgyhogy nagyon össze volt rakva az én életutam a jó Isten által.
1: Mennyire fontos szerepe van mindebben a családnak? Akár a te esetedben, vagy akár úgy a tanítványaid esetében, akiket látsz, hogy ugye nyilván hát az edzők elengedhetetlenek, meg a támogatás, amit onnan kap az ember, de mennyire kell az a családi háttér, az a támogatás, amit onnan kap egy fiatal, hogy tényleg sikeres legyen?
0: Én azt gondolom, hogy a legfontosabb részhez értél és kérdezel ebben kapcsolatban, mert ez egy nagyon fontos dolog. Mi nagyon szegények voltunk, és hát ott volt a pályaválasztás, hogy 14-15 évesen merre, milyen irányt. Ugye bekerültem a felnőttek közé, láttak bennem a felnőttek is már tehetséget, már szó volt, hogy ide menjek, ide hívnak, oda hívnak. A bátyám bekerült Orosházára, és ő családfönntartó lett, mert édesanyám még külön elváltak, viszont ha ő nem vállalta volna ezt a szerepet, akkor minket valószínű, hogy egy nevelőintézetbe vittek volna, mert öten voltunk testvérek, és ugye a bátyám ott kellett hagyja az iskolát, hogy elkezdjen dolgozni, és valami bevétel keresett legyen. Nem volt egyszerű döntés. És nekem sem, hiszen akkor ugye hát a régi a cigányságnál hamar nősültek, korán nősültek, és ott volt ugye a nyomás édesanyámon, aki egyedül volt, hogy hát ne csak a bátyám, hanem én is hozzak bizonyos összeget be a kasszába, hogy meg tudjunk élni. És ez rendkívül nehéz volt. Ez a döntés, hogy mi legyen, és itt jön édesanyámnak a fantasztikus szerepe az életünkbe, mert ő látta édesapámnak a sorsát. És látta, hogy mikor abba hagyta a futballt, ugye nem tudott befutni akkor a karriert, pedig aztán ő a faluban csak úgy hívták, hogy Puskás, öcsire hasonlító futballtudással rendelkezett, Csucsa volt a beceneve. A Csucsa olyan, mint a Puskás öcsi. Fantasztikus rugótechnika, elegancia, rendkívül jó futballozott, és a faluban nagy tisztelettel, amit korábban említettem, nagyon-nagyon szerették őt. És sok NB1-es csapat hozta, csak ugye aztán ő nem nagyon akart váltani. Meg volt ebbe a kis közegében, meg volt ebbe a szeretetben, a barátságok, stb. Úgyhogy ő megmaradt. És neki ez jó volt. Csak elment az idő. És ugye itt a család semmit nem tudott visszakapni ebből. És ezt látta édesanyám, ezt a fájdalmat benne, ezt a befejezetlen pályafutást. És ez rendkívül fájt édesanyámnak is, meg édesapámnak, meg aztán pláne. De ezt látta édesanyám, és azt mondta, hogy ha egy forintom is van, azt mind a gyerekeimre fogom, támogatom őket, és itt jön a támogatás, támogatom őket, hogy álmaikat valóra válthassák. Ha ez van, és leült emberekkel, szakemberekkel, hogy beszéljen, tényleg tehetséges a Trezi, ugye úgy becéztek, tényleg tehetség, hogy látjátok, mint látjátok, és ugye ment a vigyelj Terikém, nagyon bíz ránk, és indulni fog, ő más lesz, mint a apjuk, stb. Ő egy nagyon szorgalmas, stb. És képzeld el, hogy ez az ifjúsági válogatottság, az egész története nem engedett semmiképp, hogy az iskolámat ne fejezzem be, be kellett fejeznem, utána mehettem. És így jött a Szarvas. És akkor utána a Honvéd. Úgyhogy, ha nincs meg édesanyámnak ez a felfogása, és ott aztán jöttem olyan nyomás rá, nem csak az élet maga, hanem a nagyszülők, a nagynénik. Hát Dúda, az meg az ő vecene volt. Dúda, hát miért nem mennek dolgozni ezek a gyerekek? Hát miért nem nősülnek meg? Hát miért nem engeded őket szabadjára, hogy elkezdjék a család életet, stb. És édesanyám ott volt, és nem tudta senkivel megbeszélni. Képzeld, ez az egyetlen egyezé, hogy egyszerűen ilyen jellegű tanácsot honnan, kitől? Tudod, ez a...
1: Tehát egy úttörő volt így a családotok sok
0: hát
1: szempontból.
0: Ezért szoktam mondani, volt. És édesanyámra mindig így visszatérve, hogy a megpróbáltatások, a próbatétel, amit a Jóisten ad, szóval nem veszi el tőled azt, hogy te ne tapasztalj, majd az élet útján kapod meg azt a segítséget a Jóistentől. Az Isten dicsősége az út közben jelenik meg. A próbatétel elől nem ment föl, az kőkeményen belevisz téged a próbatételbe, és út közben látod az ő dicsőségét. És ez a legcsodálatosabb. És édesanyám így volt, hogy a Jóisten hagyta. valószínű kapott valami hangot, jelet valahonnan a Szentléleknek ez a csodálatos dolga, hogy valahonnan azt a sugallatot, hogy Teri, Duda, engedj

0: téged. Hadd csinálják a gyerekek, mert tehetségesek, mert én vigyázok rájuk. És akkor ez lehetett ez a belső dolog, ami őt átélt, és akkor a Jóisten őt is próbára tette, hogy hogyan, miképpen, és azt a szabadságot, amit megadott nekünk, és azt a lehetőséget, azt kamatostól visszakapta a mi édesanyánk, meg hát mi is, akik benne vagyunk, részesei vagyunk ennek a folyamatnak. Csodálatos dolog visszagondolni erre, mert ezt megélni, meg utána visszaemlékezni, visszagondolni erre, hát az még szebb. Hát tudod, akkor abban benne vagy abban a szenvedésben. Volt, hogy nem tudtunk enni, nem volt ennivalónk.
1: De hát akkor igen, hihetetlenül fontos a családi megerősítés és támogatás. Igen, például ilyen helyzetekben is, hogy azt mondja az ember, hogy de igen, akkor is támogatom, és akkor is mindenek felett, ha ez az álma is. Tényleg azért nem utolsó sorban is látszik, hogy tehetséges a gyerek, akkor azt ilyen meg mindenféle módon is támogatni kell, aki tudja és teheti. Ugye említetted a Honvédot is közben. A Honvéd családjába, ha lehet így fogalmazni, tartozni, az mit jelent számodra?
0: Megint vissza kell idézem a 80-as éveket, hiszen ott a gádorosi időszakomban majdnem mindenki fradista volt. Ezek között mi is tartoztunk, és valahogy a 80-as évek, 83-84-ben elindult a magyar válogatottnak, mint ahogy most is. Tele a stadion, hihetetlen nagy szeretet veszik körül őket. Ezt éreztem akkor a 80-as években, hogy a Mezei Gyurivának volt egy fantasztikus csapata. Egy olyan csapat, amiről mindenki álmodik. És ez meghatározta a futball iránti vágyat és a futball iránti szeretetet, és ezt a csapat teljesen átadta magát az egész országnak, annyira szerették. És képzeld el, hogy abban a csapatban 8-10 honvédos játékos volt. És nagyon imádtam őket nézni, különösen Détáriért voltam oda, Détári Lajosért. A technikája, a rugó technikája, az alázat, amit a csapatért tett, amit mint tényleg futballista és tízes, tudod, az a irányító játékos, nagyon-nagyon tetszett. Gyimesi Laciék, és még sorolhatnám azokat a játékosokat, és képzeld el, hogy amikor megtörténik, hogy behívnak katonának, és a Honvéd öltözője bementem, úgy vert a szívem, hogy el se tudom mondani neked. Ha ott megkérdeztek volna, szerintem elsírtam volna magam, mert annyira csodálatos volt ott lennem ebben az öltözőben, visszaemlékezve, tudva, hogy egy Puskás Ferenc, egy Tihi Lajos, egy Kocsis Lajos, és még sorolhattam azokat a játékosokat, akik generációra, generációra ebben a futballkultúrában, ebben a történelemben, ami a Honvédot, a Honvéd nagy családját, ahogy említetted, viszi, az mindig egy csodálatos emberek, szinte a kiválasztás is ezen alapult, hogy jó emberek kerüljenek be. Adva volt különben, mert a katonai élet, ugye a katonasággal kiválasztás történt, és ebben valószínű ez lehetett az egyik alapkövetelmény, hogy jó ember. Jó játékos, jó ember. És akkor ebbe beleillik ez a profil. Úgyhogy nagyon jó volt. Nagyon megszerettem a Honvédot. Eredmények, egyéni, számszerű eredmények, fejlődési eredmény, minden összejött, minden, és a jó ütemben. Egyet azért sajnálok, hogy abban az időben nagyon nehéz helyzetbe került a Honvéd, és ugye nagyon sok játékost el kellett adni ahhoz, hogy fönnmaradjon a klub. Tulajdonképpen majdnem, hogy az én helyzetem is ezt hozta, ezért kellett váltani, máshova menni. De rendben van, mert nemzetközi tapasztalatokat szereztem. Belgiumban voltam, Izraelben, Németországban játszottam, úgyhogy ilyen szempontból tényleg csodálatos volt, de maga a klub helyzetét figyelembe véve volt egy nagyon hosszú időszak, amikor tényleg reménytelen, kilátástalan volt az egész helyzet.
1: Kicsit az edzői éveidről is beszéljünk. A diákoknak mik azok a legfontosabb értékek, amit te szeretnél nekik átadni?
0: Nagyon sok dolog van, természetesen. Olyat kell tegyenek, amit eddig nem tettek. Az én életemből ez az álom megvalósulásának a története, ha merjenek nagyot álmodni. Ha ugye te diákot említesz, ez játékos kapcsán mondom, és a fiataloknak. Ez egy nagyon nagy motiváció a gyerekek számára, és természetesen a reális célok. Ha rövid távot nézed, akkor mindenképpen azt mondod, azt csináld, amit tudsz. Szóval amire képes vagy jelen pillanatban, hiszen látni akarom, hogy te mire vagy képes. Ne kezdjél bele olyan dolgokba, amiket csak úgy. De hosszú távú dolgoknál, az már a csillagos ég. És itt jön az én tanítási részem, ugye ezekből a kiinduló pontokból, ugye azt látni kell, hogy mi az a kiinduló pont, ahol jelen pillanatban áll egy játékos, vagy egy csapat, vagy, és hogyan teszed össze ezeket a szakmai dolgokat. Mindenképp fontos a kiinduló pont. Honnan kell indulnunk, és hová szeretnénk. És aztán majd, hogy mit fogunk csinálni, hogyan fogjuk csinálni, ezek a kérdés, ezek mindig egy nagyon fontos szerepek, de valószínű ez lenne, hogy ez a nevelői munkában olyat kell tenni, amit eddig nem tettünk meg. Szóval csillagos ég el kell érni.
1: És az utánpótlást látva, te hogyan látod a magyar labdarúgás jelenét, jövőjét?
0: Azért örülök, hogy szakma is vagy, szóval örülök, hogy ilyen jó beszélgetésünk van. Nem lehet félretenni a tanulási folyamatot. És itt a technikai rész, a technika koordináció. Mindig mondják, hogy mi mindig fizikálisan vagyunk lemaradva a nemzetközi trendektől. Én nem ebben látom. Én abban látom, hogy technikailag kell még képzettebbé tenni a magyar futballt, mert akkor lesz legalább 5 vagy 10 passz egymáshoz. Persze, ahhoz el kell mozogni, ahhoz, stb. Tehát ez tanítási rész. De alapvetően a technika koordinációs szintet kell olyan szintre hoznunk, ez lesz az első szint, amelyet automatizmussá kell tenni. Ezek az automatizmusoknak a beállítása, és ez nem tudsz tovább lépni. Hiszen a második szint, a második része már ennek a folyamatnak az egy felgyorsult játékhoz való alkalmazkodás. Az lesz a nemzetközi szint. Ha ezen a két szinten te nem tudsz teljesíteni, többi szintekre nem tudsz lépni. Szóval az első szinten, ha nincs meg a technika koordinációs szint tökéletesítése, akkor nem tudsz egy második szintre, egy gyorsabb játékhoz, egy felsőbb rendűbbhöz, ha így fogalmazza, nem tudod fölvenni a versenyt. Mert az gyorsabb játék, de azért gyorsabb, mert ők tökéletes technikával rendelkeznek. És csak kergetni fogod a labdát. Persze sokfajta filozófia van. Van, aki azt mondja, hogy neki nem kell a labda, elég, ha védekezünk, és akkor majd megkontrázunk, és akkor megnyerjük a meccset. Meg lehet így is nyerni a meccset, tény, több út vezet Rómába, de én, mint szakember, én szeretem, ha nálam van a labda, mert ez gazdaságosá is tudod tenni. Nem kell annyit futnod a pályán, hogy a beled kifutod, mert nincs nálad a labda, és akkor mindig csak taktikai részek, hanem az egyéniség, hogy felszínre jöjjön. Tudod, ez egy domináns szerep, hogy a felszínre jöjjön az, amikor nálad van a labda. Például, ha nagy válogatottat veszem, akkor a Sallai Roland, a Szoboszlai Dominik, a Séferék, a Vitális, stb. Mind azok a technikailag képzett játékosok, azok nem tudnak abba kiteljesedni, ha mindig csak futnak. Nálunk is kell lenni a labdán, hogy ezek a játékosokat, mi azért veszünk jegyet, a szurkolók, mert én kíváncsi vagyok, hogy mit csinál a Szoboszlai, a Sallai a labdával. Erre vagyok kíváncsi. Nem arra, hogy hogyan fut meg, hogyan ez az amaz. Ehhez kell az, hogy nálad legyen többet a labda. Ha nálad van a labda, akkor valószínűleg majd jönni fog egy játék, meg alakulhat úgy, hogy egy látványos játék, hiszen majd azt az eredmény szépen össze fogja rakni. De összességében én ezt javaslom, vagy hát ezt látom, hogy nem szabad átlépni ezt a részt, technikailag tökéletesíteni kell a dolgokat, és erre kell, hogy szálljunk kellő időt mi edzők, hogy ne lépjünk túl ezen a részen, mert ez az alap. Mint egy háznál fölépíteni egy házat, ez az alap. És természetesen nagyon sokat játszatni, megszerettetni a gyerekekkel a futballt, hogy szeressék, imádják, ehhez kell egy jó közösséget alkotni, közeget kialakítani, támogató közeget, hogy ugye nem baj, ha hibáztál. Ez a tanulási folyamatodnak az egyik sikere lehet, hogy te hibázol, mert abból tanulhatsz. És ezt szépen rávezetni. Nagyon szép az utánpótlás világ, nagyon csodálatos dolog, hogy honnan mi jön ki. Mint ahogy a felnőtt futballnak is, ha most nézed ezt a világbajnokságot, hogy milyen ez a felnőtt focinak a dolgai, mindegyikben van szépség, gyönyörű.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, így elhallgatva téged még ugye sokkal több minden lenne ebbe, csak hát az idő hiányában így korlátozni kell, de hát tényleg ekkora a szakmai múltad, ami mögötted van, hát úgy érzem és úgy hallom, hogy rengeteget tudnál mesélni, de hát ugye nyilván van egy kerete ennek, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást és hogy megosztottad a gondolataidat.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.

Ez volt a Jelenlét, Roma Közéleti Magazin. Műsorainkat megtalálhatják az interneten is, a www.mediaclick.hu oldalon. Németh László hangmérnök nevében is megköszönöm figyelmüket, Nagy Nikolett szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Ásén Dévlesza, Vicsanatosz, viszont hallásra!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben lovári nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Kvalla Gábor.
1: Triumfáló glászó. Leunglikan a rádió oszko lovárickó nacionálno glászó.
2: Teven bachtale romale. Kate ungriko rádióvó sajsunen perománi síb. Muruanav. Kvalla Gábor. Györgye Zsófi, Hajókunhegyesi Gábor, Vorbila Gyesztumenge, Papeszko Trajó. Zsófiakó Trajó, Pároszasz, Biromeszko Barárdasz Peszke Savoren Anda Patyív. U Gábor Kodophenel, Feri Andai Bútyi Sajtrajolorom, Lensúnen Agyesz.
3: Zsófi szín, szóta penaptuk, nagyon csorzasz. Korkorriba jár, nem lopré, szegényesen. Családi pótlék, bútrai szállasz. Kávercsina csidem, mató családi pótlék. Hát akámban csak négy gyerekkel szín, beszélni a ötödik. Na, nagyon csorosz rá, így van, hogy ez a dolog bírót, hogy a vágyta potina. Puci tényleg, 58-59. Itt hányi gyűjti szárda lesz ők, tanácsi. Hát csorri választ rá is állasz. Ja, hát, butes a vagyunk bejárdom, mert villenged a leszko, de múlasz. Hét gyerek. Annak odalaba, Trinro, Melinda, különbözően családot szóla, akkor a Zsolt, a Csoki, La, Szi, a Melinda, Trin, Csokeszék, hát Zsolt, a Szakán, Cnosába, Dosolegó. Szóval te penaptuk, a Zsoltik áll gázsébe, szóval ugye, amit kotebú, úgy ikről nastigán elkat hét. Minek is megvan a maga baja, neki is van családja, még minden melyiknek családja van. Csaba bújtik elölkodó leszkói, hát különbször, szíves drág, gurúnya, szíves külön, külön lóvé.

0: Andi iskola híren, ott iskola szilvike nem nagyon. 15 abban már augusztusban. Szóval az út ívül, az andó vezeszpalakkal, az amúgy budzút ívó ikhelye. Lánkotéka az alti, az út ívül, az kogázon, az vávon. Júló Márkán iskola, Szabrina, Kadaldói híren. Szárdapen adtuk, maga pralhaj, kadogom, feri pirabelle. Buszosza pirabelle, ja. Pirabelle feri. Janos, jó van, nyáron elmennek, Zsantar, biciklivel Ingroszlandra. Elsőben a kis Lacina Ingrosz, hát utána Pál Lacina. Akkor te szaszamé, kertyodat szaszamé. Kanábi lamp, akkor liaszamé, akkor autóhozasz, és nem szok autóhozasz tőle, de párok kérszaszamé szálltunk, tehát ő is. Csak hogy múlasz múlodat, és Pál lesz gyalaszamáru kér. Kép szasztabik nacht, az úgy akkorában azt lóvi csimurada, hiszen akkor a lóvi prehozárdam lesz. Akkor palpáli gyalom abban azt kér, kell szárdam palpáli. Jó van én, akkor rossz imaz, hogy katiten abbasz. Csak én csásol azt kocsak, hogy ez a szikló. Kodona, kodó építi szárdam, de már is állt a lóvi, kodona szót építés, már úgy csak kérsz az. Mis lássos az, most ott vagy száraz az. Lássom. Akkor te kell bíti a naszame lóva, akkor tudom, de naszame kőcsön, de ne kell kamatra, de nasz. Hát akkor te szapral beszél, akkor ott a lapó. Csacsi prav, elsőnök a tesszük. Beszél. Akkor te kérem búti, kodálom, akkor te mindjárt csóra. Hát jó van, dúmult szimaszabba. Dezsmers, csiszam a szintja.
1: Maskarut nohul lámo, ohto, érta, trín, ta jek, ohto, ohto.

0: Apu Gábor Kodophenel, Feri Andai Bútyi Sajtrajolorom.
1: Könyvesek azt is egyéb munkás, aztán ha egy cikat jön, de is ott volt kertek rom, gélem lesz, de múlva pralesz, vagy pendem, hogy kis vimán szitrin sabora, múlva pralesz szitrin sabora, hogy telelopril szócpóli, hát egy kérlem engek kérlek, hát kérdez, vállalkozó, hát mi kölcsönél a mopre, és kérlek kérlem lesz a menge. Hát dúj szobi szándre, kaszó előtt éri, fürdő szóba, vécé szakofáló, és prájzó. Ősz komfortosan szikeredom, szakofélok. Egy millió valamint kopre. Hát káj ande stár millió buri, haj andek se lezere. Jekker. Andek son ilye ezere. Lássó káj manus potyú ne lesz, csak jekvar lesz kovla. Ugyan kelszi, ugyan kaszavó, vilesz dúj szobi, kada ekher eszko tükör képoly, ugyan kada. Kikadó iker házó, és ugyan kada ki helység uri szél, vilesz szaramen. Mikodok tökéletesen, ugyan kaszavó.

Dungrikó rádió voszasz perománi síb. Pejek kurko duvar, saj malagyon manca, pe márcakó, taj zsójakogyesz, sajsunen amen. Kvalla Gáboresz sundine. Ásendéb lesz a.

0: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben ruszin nyelvi műsorunkat hallják.
1: Ruszinska programma Magyarskoho rádia.
2: Milí posluchači, zo štúdie vás pozdravuje Anna Fabian i vsia redakcija Rusinskoj programe Magyarskoho rádia. U našoj dnešnjoj programi možete čuti vierše od Gabriela Hattingera Hlebaška. Po rusinski jeho vierši čitaje Jaroslav Sisak, bývalý direktor Preševského teatru. U našoj programi želajme vám príjemnú zábavu.

apám sírjánál. Ma már tudom, édesapám, hogy dolgos kezedet megcsókolná ezerszer vénülő gyermeked. Mára már mindegy, hogy sírodra mit hintek, lehet aranyat, mirhát, meg tudok-e hálálni neked mindet. Bánya mélyen fáradoztál értünk, azt is megkaptuk, amit nem is kértünk. Hát hogy ne lenne fiat szívének gondja, mit adjon közelgő születésnapodra. Sírod mélyen, tudom, nem vársz tőlem semmit. Inkább te adsz, ami nekem még kell itt. Örülsz, ha temetődben mosolygok, és hozzád írt verset, s imát mondok. A Gromócki kertben

Mese Noé bárkájáról. Ruszin népmese. Még egy-két ütés, és utána kész a bárka, melyen Noé atyus dolgozott. Ám az ördög folyton folyvást nógatta Noé feleségét. Kérdezd meg az urattól, hová járogat? Ő pedig úgy is tett. Faggatta unos untig az urát, de víz, Noé sohasem akarta megmondani. Egyszer aztán az ördög dióhéjban pálinkát visz az asszonynak, és így szól hozzá. Mikor hazajön az urad, add oda neki ezt a kis italt, hadd igya ki. De úgy itasd meg vele, hogy meg ne tudja, mit ivott. Így aztán majd kimondja, hogy hová járogat. Az asszony úgy is cselekedett. Hazajött Noé a munkából, a szíves kínálásra megitta a kevés pálinkát a dióhéjból. Persze azonnal ki is mondta, hogy bárkát jár építeni. Az ördögnek sem kellett több. Nosza abban a szent percben úgy szanaszét szedték a bárkát, hogy két forgács sem maradt együtt. Másnap Noé a bárkához érve meglátja sok forgácsot szanaszerte. Szegény feje, látva, hogy fáradtsága kárba veszett, elkezdett keservesen sírni. Ekkor lelkem teremtette, egy angyal jött hozzá. Oly igaz ez, mint ahogy élek, úgy láttam, mint most, és ezt mondja neki a szárnyas angyal. Sose búsul jó ember. Elegy ahhoz a tőkéhez, amelyikből a legelső deszkát kivágtad, majd verd meg azt szentelt vízzel meghintett bottal, s meglásd, az ördögek íziben úgy összerakják a deszkadarabokat, ahogy az előtte volt. Úgy is lett. Noé elővett egy szentelt vízzel meglocsolt botot, majd alaposan megvert a tőkét. És Noé ámulatára az ördögek tüstént egybeszerkesztették a bárkát. Folyik a könnyem. Csak folyik a könnyem, ki tudja miért. Gyermekként folyt így, ha válnat ért. Szívemben fájdalom, a remény elhagyott. Örömöt feledve, mégis gazdag vagyok. Mert felnézve az égre, mint holtak sóhaja, kik fényre értek, ez a napsugara. Lelkem fájdalmában élet-halál közt lebeg, de már tudom, mi a jó. Élni, nem halni meg.

gulyagárda. Mi már más magyarok lettünk, hogy Csonka hazánkért nem fáj a lelkünk? Nem. Még megremeg a Kárpátok bérce, ahogy Petőfire nézünk fel az égre. Petőfire, kinek sírja sincs a tájon. Várjuk a magyar dalt ősiseges váron. Gondolod, már nem for fel a vérünk? Alakíts új gárdát, ma erre kérünk. Tekints végig a megtört magyaron, kinek nincs jussa az ős jugaron. Új a gárda, új az út, Petőfi Sándor. Megnyugszik a lelked, nem lesz már vándor. Nem leszel már soha többé társtalan, kivezethet félre unosuntalan. Új a gárda, nyisd ki szemed, nos mit lát? Légy erős, egy régi helyén, egy új hazát.

Megfagyott könny. Gyöngyé lesz a megfagyott könny, mit ráfestettél az arcra. Leckez, mégpedig örök, s a nemzedéknek harca. Ráncok gyűlnek bölcsességtől, és tragikus szemöldökök. Ez is te voltál, Jánosi, s az örökkön örök kölykök. Te 200 figurája vagy, András, vértől s lélektől. Neked a végzet jó a jár, hisz zseni vagy istenektől. Lelkek sorsát irányítani isteni hatalom mása. Nem mindenki hord magába és cipel ki a vására. Hát gyöngyé lesz a megfagyott könny, mit ráfestettél az arcra. Leckezz, mégpedig örök, se nemzedéknek harca.

készült a őskaján. Mámorul agyamtól ágyékomig rajtam, bogjas fejem vitézlik, mint hajdan. Borom még van, jó lenne kocintani hát, de alig látom a szobaplafonát. Oly nagyon nyomasztó, mi körbezár, holnap, ha ébredek, vajon mi vár? Talán egy adiszülte őskaján, neki is csillog a dér a haján. Száguldva indul e külön világ, mely légyenbe van zárva, s belül rág. Készülök a véressőre, mely érlel, vagy örökre leszámol, s többé nem észlel. Mától magyar vagyok. Úgy döntöttem, hogy mint egy rossz cipőből kilépek a kisebbségi lét egyáltalán nem vidám életéből, és csak magyar leszek. Baj van, mert még inkább kisebbségének érzem magam. Újra tudatosul bennem, hogy kisebbségének lenni többet jelent, mint belépni egy pártba, hiszen a pártból ki is beléphetek, amikor csak akarok. A kisebbségi létben nincs csiki-csuki. Ez nem párt, ez nemzet.

költészetről. A költészet több, mint egy eszme, mert soha nem változtatja meg a célját, hisz a remek mű egyszer s mindenkorra szól. A költészet nem egy tudomány, mely szüntelenül változtatja célját, és mindig más-más helyen állapodik meg, folyton helyreigazítva önmagát, ezért soha nem képes elérni önmaga legmagasabb fokát. Bármint például a haditudomány akkor érné ezt el, ha végleg megszűnne. Zénó, Plátó, Arisztotelész, Pitagorasz és a többiek tudománya ma már mennyit ér? Akárcsak mint Pascal, mint tudósok elavultak, de Pascal, mint író ember nem. Mi a csodát tudunk a világról, gondolatok, stb. A költészet nem fejlődhet tovább. Hogy miért nem? Mert nem fejlődhet vissza. A végtelen munkájának egy olyan hullámzás ez, mellyel behatol az emberi szellembe, ami mindig teljes mértékű. Annak ellenére, hogy sokszor hallani a költészettel kapcsolatban, hogy pusztán utánzások sorozata. Hamlet Orestészt utánozza, Apuleius meglopja Cervantes, Shakespeare pedig Aeschylus zsebében turkál. De ez nem így van, mert nincs se ismétlés, se utánzás, csak azonos érzelmek vannak különböző felfogásban. Így lehet Hamlet valóban Orestész, de ez már Shakespeare meglátásában. És így lehet Figaro Scapin. Egy új költő mindent előről kezd, de a fonal nem szakad meg így attól, hogy ő később érkezett, nem jelentheti azt, hogy a múlt lángelméit nem érheti utol. Mert ők, mint a csillagok kisugárzás útján érintkeznek egymással. Hogy mi a közös bennük? Semmi, és mégis minden. Az újonnan jött költő dolga nem nehéz, mert a nagyokat felülmúlni nem lehet, csak versenyezni velük. És hát, hogy hogyan? Úgy, hogy különbözünk tőlük, és nem tagadjuk Isten folyamatos hatalmát magunk fölött. Így a költészet nem fogyatkozik, és nem is növekszik. A megszépítő biztos halál. Amikor nyomorultnak érzed magad, és meg akarsz halni, mert szétittad az agyad, májad, és a napi 30-40 szál cigi nikotinja szörcsög a tüdődben, csak halni és halni akarsz, de élve maradsz. Hát úgy döntesz, megjavulsz. Nincs szesz, nikotin, borostás, arc, csajok, éjszakázás. Tudod, mi a röhely? Beteggé válsz. Pestiesen szólva, mint állat, és meg akarsz halni, miközben érzed, hogy a betegséget tanít meg elfogadni a halált, a mindent megszépítő, biztos halált. Nekem hihetsz, barátom, sok bajon átestem, és még csak 50 éves vagyok.

0: Milí poslucháči, náš dnešný program sa skončil. Pozdravkať od vás David Forkoš, zvukmajster, i Jana Fabian, redaktorka. Čujeme sa o týždeň a pokomerkujte nás. Buďte zdraví.
1: A Duna Media szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV-ek. A műsor újra meghallgatható a www.mediaclick.hu weboldalon.
2: Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Mandic Predrag.
3: Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Önök a Nemzetiségek zenéje című műsort hallják, ezúttal Pécsről, amelynek célja, hogy bemutassa a Magyarországon élő nemzeti és etnikai kisebbségek gazdag zenei kultúráját, világát. Mai műsorunkban a szerb népdal egyik közkedvelt előadóját, Csánát mutatjuk be, aki ám bár későn kapcsolódott be a szerb esztrád életbe, mégis hamarosan a közönség kedvence lett. Otthon Szerbiában és külföldön egyaránt népszerű, énekesi pályafutása alatt számos díjat nyert a fesztiválokon. Mai műsorunkban tehát Stojanka Bodirozsa Csánát mutatjuk be, az ő dalaiba, gazdag repertoáriába kínálunk önöknek betekintést. Jó vételt, kellemes rádiózást kíván a műsorvezető szerkesztő, Mándics Predrag.

0: Stojanka Bodiroža Csánát hallották, aki 1968. március 28-án született Gornyát Tramosnyában. A tanulmányai után mezőgazdasági technikumot végzett a bosznia-hercegovinai Szánszki Mostban. Az énekléssel még az általános iskolában kezdett foglalkozni, ahol kitűnt a hangjával, számos rendezvényen lépett fel, hiszen sármja, kommunikációs képessége külön kiemelte őt a többiek közül. 19 évesen szabadkai éttermekben kezdett el énekelni, majd úgy döntött, hogy elsőként meghódítsa Vajdaságot, majd egész Szerbiát és Montenegrót. Egy kulturális egyesület tagjaként turnéra indult Belgiumba, Svédországba, Dániába. Mindenhol szívesen fogadták, 1992-ben elhatározta, hogy elhagyja az országot, Kanadába vitte az útja, de úgy döntött, hogy mégis Európában próbál szerencsét, már ami az énekesi pályáját illeti. A közönség mindenhol szeretettel és tisztelettel fogadta. 3 énekesi Oscart is szerzett, mint a diaszporában élő legsikeresebb kávéházi énekes.
1: Még a sajnálatos háborúk kirobbanása előtt 1987-ben költöztem Szabadkára, mivel a bátyám és családja ebben a városban talált munkát és itt telepedett le. Az énekléssel hivatásszerűen Szabadkán kezdtem el foglalkozni, de amikor az ex-Jugoszláviában kirobbant a háború, én külföldre költöztem. Ausztriában, Svájcban és Németországban is megfordultam, és ott énekeltem az ottani közönségnek, amely 3-szor jutalmazott a legjobb kávéházi énekes kitüntető címmel. Ekkor olyan énekesi hírességek, mint Sábán, Saulich, Mille Kitich és más énekesek is azt tanácsolták, hogy lemezt, pontosabban CD-t jelentessek meg. Számomra ekkor még idegen volt az ötlet, hiszen akkor már háborús évek voltak. Nagy anyagi áldozatokat követelt egy CD megjelentetése, a lemezkiadók csak ígérgettek és nem álltak az ember mögé. Egy szóval féltem az egésztől. Nem volt szponzorom, és őszintén szólva én Szabadkán egy üzlethelységet szerettem volna nyitni. Szóval sokáig tartott, mire rábeszéltek, hogy Belgrádban felvegyem az első dalaimat.

Én az a nő vagyok, aki tud várni, énekelte a sorok között Csána, aki kivárta a lehetőséget. Barátja Nedej Kobajics Bajának köszönhetően kapcsolatba lépett Novica Urošević, ismert zeneszerzővel, aki számos énekest emelt a csillagos egekbe. Csánával is ezt tette, hiszen az énekesnő 1998-ban kiadott első albuma óriási sikert ért el. A Moravski Biszeri című fesztiválon pedig a dala a közönség szavazás alapján első helyezést ért el.

Csána tehát végérvényesen is befutott az esztrád világba. 2000-ben a Sinovi Manyace zenekarral együttműködve kiadta a Bratis Estra, azaz a Fiú és a Lány testvér című dalt, amely a szerb népdal egyik evergreen dalává vált.

Tatjana miután férhez ment Dragan Mitrović Redjához, 2001-ben Dobojból Belgrádba tette át székhelyét, munkába temetkezett, és azon nyomban a szakma elismerését is sikerült kivívnia magának. 2003-ban óriási öröm érte, hiszen kisfiúnak adott életet, Lukának, akinek aztán 2008-ban a Moravski Biseli című fesztiválon a következő gyönyörű karácsonyi dalt szentelte.

0: 2013-ban Chanannál mellrákot állapítottak meg. A szezon kellős közepén 23 fellépést, koncertet mondott le az énekesnő, abban a hiszemben, hogy legyőzi a betegséget. Sikerült neki. Férje, fia, a családja és barátjainak segítségével, de a gyilkos kort figyelmeztetésnek vette, és azóta odafigyel az egészségére, hiszen vallja, hogy az egészségének elhanyagolása vezetett a rákhoz. Megválogatja fellépéseit, koncertjeit, viszont amikor fellép, mindig a maximumot adja magából, ezért is szereti a közönség Chanannát.
1: Én elégedett és büszke vagyok a karrieremre, és külön öröm számomra, hogy az emberek ennyire szeretnek és mint nővérükre vagy hugukra tekintenek, főleg a férfiak. Mindenhol otthon érzem magam, és szívesen jönnék Magyarországra is, ahol, mint hallottam, nagyon sok szép rendezvény van. Ezúton is üdvözlök minden kedves hallgatót, és köszönöm, hogy én is részese lehetek az Önök műsorának.
0: Mondta műsorunknak az énekesnő, aki, mint hallották, szívesen jönne Magyarországra vendégszerepelni. Kedves hallgatóink, Önök a Nemzetiségek Zenéje című műsort hallották, és benne a népszerű Chanannát, aki bízunk benne, hogy dalaival még sokáig fogja örvendeztetni a nagyszámú publikumát. Kívánunk neki további sikereket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, Mándich Predrágot hallották.

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Egy korábbi műsor ismétlését hallották. Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
1: Informatívno-muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.